Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. A hangulat

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőkult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tepes rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
4: night? I don't know.
5: Great riding with him. Is he picking you up after school today?

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Tangó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: ha segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.
1: You know I'm just gonna hurt you.
2: You know I'm only gonna break your heart, right?
1: You wanna bet?
2: Bring it on.
3: Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can tell

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Get out of the war or be destroyed.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

a 80-as. Together forever and never, too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.

0: Exodus?
1: Bitangyó Rádió.
2: Bitangyó Rádió.
0: Emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz,

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel. I am the master voice.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachoval, a Celebration DJ-vel, a Bitang Jó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultánú dvarát meg járcsősz kunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordófa fogú részfűrésszer megsebzett bronztérgő repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, anyám. A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, ne hagyd abba. Ugye már kitaláltátok, ő Shrek.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancsáres, mi vajon az hívek?
6: Terve!

Hello, hello, hölgyek, rok, ez itt a Bitangyó Rádió. Egy új hónapnak nézünk elébe, hiszen már 2026, kérem szépen június 1-e van. Megkezdődik a nyári időszámítás. Több-kevesebb sikerrel persze ehhez alkalmazódik az időjárás is. Valahol kegyes, valahol persze kevésbé kegyes. De itt a nyár. Ez a Bitangyó Rádió, benne már a Fafejű Pinokkió egészen 18 óráig. Mert pedig a megszokott műsor, kérem szépen ugye a slágerek 45-ös fordulaton.

Vigyázz már a műsor nyitó muzsikája, a 79-es születési Love Deluxe és a Here Come the Sun the Gain, amely egy, persze egyben mindenkor mindig a műsor egy tisztelgés. Egykori kiváló mesterem előtt, a Tucze Júzs barátom előtt.

kész, hogy ez a felvétel több éven keresztül volt Józsi barátom nyitó szignálja. Én megörököltem tőle Love Deluxe és a Here Come the Sound Again a Bitangyó Rádióban, bitangyoradio.com, vagyis bitangyoradio.com. Egy weboldal, ami persze átépítés alatt áll éppen jelenleg, bár a chatfal működik rendületlenül.

hogy egy műsor minden hétfőn a retro jegyében, ami persze 100%-ban a 80-as évekre épül. Egy műsor élőben, csak is lemezről. Mikor az EU megszokott a szokásos, 7 incses kis fekete lemezek, például nekem 2 órában.

Szóval nem csak a feeling, a retro, kérem szépen a bizony a zenék is. Sok esetben már, hogy az örök zöldet ugye érintik, hiszen több mint 40-50 évesek ezek a felvételek. De mi szinte elmondtott a kivételen nélkül, hogy ezek a felvételek még mindig, kérem szépen, megállják őket a diszkókban, illetve a rádiókban is. Nem úgy, mint napink zenékre szépen, amelyek ugye jönnek, aztán mennek is általában. Ezek azért igazából ugye időzre álló felvételek, mondhatjuk azt nyugodt szívvel. Akácska éppen most pörgő felvétel. Ki nem emlékezne Baltimore muzsikájára, amely szinte berobbant nyáron, 1985-ben. Baltimore és a Tarzan Boy.

Ugye egy legendás korszakban járunk a 80-as évek közepén, amikor is ugye dombal az új hullám, dombal a diszkó, dombal a videódiszkó, dombal az itáló diszkó, diszkó általán a diszkó, kérem szépen, amikor is a fiatalok igazából szorakozni járnak a diszkókban, ismerkedni. Akkor még ugye ez volt a szorakozási forma, hogy eljártunk a diszkóval. Nem ültünk a gép előtt, nem irogattunk egymásnak, hogy lol, meg vok, hanem elmentünk személyesen, és beszélgettünk a kiszemelt lányjal, kérem szépen. Így működött annak az ismerkedés. A 80-as években legalábbis. Aztán napjainkban mi van? Lol, meg vok. Lolka, meg bolka. De haladjunk kérem szépen lépésről lépésre. Ugye ez már Silver Pozzoli felvétele, és a step by step, vagyis a lépésről lépésre.

No, kérdező, tehát egy rádió határok nélkül ez a Bitangyó rádió. Van nekünk egy chatfalunk. Rajta pedig egy kiváló hallgatókkal. Itt van a szép erdőből Bubu barátom. Itt persze gondolom vele együtt van Melinda is, vagyis kedvese. Itt van, kérem szépen, már még mindig szabadlábon védekező Dutyi Dili. Hát, hello, hello. Jönnek a K-bet is, kérem szépen, Kinga és Kata. Van nekünk egy laránk. Itt van a rádió ősanyja, kérem szépen, a Maskora 67. Itt van az én kis örök barátom, aki persze nem mellesleg még Szürke is. Hiszen ő nem más, mint Szürke kisegér. De háttérben persze itt van velünk ugye Kopasz barátom is. Az előbb még ugye láttam a Havát is. Szóval step by step, vagyis lépésről a lépésre, ez a felvétel a címe, ez a Silver Pozzoli muzsikája. Egy felvétel, mely persze bombaként robbant a listákon 1985-ben.

0: Ugye közben a csatorna már berobbant, a következő két a műsor a házigazda a Little Lion, hiszen 18 órától érkezik hozzátok Hevesen Vegyesen című műsorával. Majd pedig ugye őt követi majd 20 órától, jó megszokott menetrend szerint Szíl és a Rockvillám. Mert ez a Bitang jó rádió.
1: Ez örö, ez borotán, ez örötti borotán.

egyik klasszikus a 80-es közepéről, Lion Ross és a felvétel. Say, you'll never. Bitangyoradio.com.

egy tipikus dallamvilág, ugye ő már Savage. I Love Again című felvétel a Bitangyó Rádióban. Ez a Bitangyó Rádió. Benne pedig a Fafejű Pinokiú egészen 18 óráig. Benne pedig érkezik egy színes bőrű énekesnő, a neve Gloria Gaynor. My Love is Music. Az én szerelmem az zene. Gloria Gaynor.

bitangyorradio.com, benetett ugye Gloria Gaynor és a felvétel. My love is music. Az én szerelmem az zene. Mint sokan másnak. Egy egykori házas pár, Edmar a Lime felvétele. Do your time on the planet.

Na, kérem szépen, tehát 1985-ben járunk, tehát ugye 8-as a közepén ez a Lime felvétel, egy egykori házas pár, akik bizony elég sok slágert adtak nekünk. Do Your Time on the Planet, az a Bitangyó Rádió, benne tehát a Lime. Azt kérdezik, hogy itt a nyár, menjünk kicsikét lazulni. Van egy jó tippem. Gyere és tarts velem. Nem fogod megbánni.

Na akkor lazuljunk, kérem szépen, a Bitangyó Rádióval. A csapat neve Gombay Dance Band. A typical Jamaican mess. Gombay Dance Band.

Hát kedvesen a maskoronak egy ulazulást. A kezedben a nyíllel. Mi maradunk ugye Amerikánál. Gombay Dance Band. A typical Jamaican mess. Egy karibi dallamvilág. Gombay Dance Band. Szintén meg annyi slágert adtak ugye nekünk. Akár csak az éppen most következő csapat. No, köszönöm, irány az Egyesült Államok. Helyett az Egyesült Királyság. A dal szerzője 80-as évek keresztül még Vince Clarke. Az a Vince Clarke, aki ugye 80-ban még a Depeche Mode-ban ugye zenélt egy évet. Illetve ugye ő írta a zenekar első albumának szinte az összes szerzeményét. Az egy évvel később ugye kilépett a csapatból, jött a Yazoo Harrison Jimmoájéval, vagy jött az Erasure. Szóval egy Vince Clarke szerzemény, Just Can't Get Enough. Star Mix.

szakértőben azt szerettem a 80-es években, hogy bizony. Nem szűkölködtünk slágerekben. Szinte minden évnek és szinte minden hónapnak megvoltak a magas slágerei. Amelyek persze nem egy slágerek voltak. Hanem bizony, hogy volt egy, akkor volt kettő is. És ha volt kettő, akkor bizony volt három is. És ezek a felvételekre szépen napjainkban ugye időtállók maradtak. Mindig pörögnek a rádiókban. Meg annyi rádióban felcsendülnek ezek a felvételek, ezek az előadók.

Szóval egy Vince Clark féle szerzemény, még a Depeche Mode-os korszakból. Egy olyan csapat, amely 1980-ban debütált az Egyesült Királyságban, és napjainkban még mindig koncerteznek. Martin Gore-ral az élen. Aki átvette Vince Clark szerepét, legalábbis a dalírás tekintetében. Bár ugye nekem a nagy slágerük a Fotográfik, vagy az éppenségre a No Disco. De azért volt egy pár egyébként, szóval ez volt kérdő szépen a jól is, mert Vince Clark szerződés a Just Can't Get Enough, mert ez a bitangyörád. És bizony-bizony voltak a előadók, akik bizony-bizony közben váltottak, kérdő szépen, producert. És így is tudták tartani a sikert. A tíme már Divine, aki ugye Bobby Orlandoval indult, aztán persze volt Stock Aitken, Waterman is, és volt egy harmadik kiállása az úriembernek. Ez az alapból a korszakból származik, Hard Magic, ő tehát már Divine.

Azok a csodás, hogy 80-as, és kérem szépen, Pitangyó Rádió. Menetelt ugye Divine, aki ugye 83-ban debütált a Shoot Your Shot című felvétellel, vagy a Shake It Up-pal. Nem kisebb név állt, hogy mögöttem, mint a Bobby Orlando. De bizony, kérem szépen, voltak az előadók, akik bizony kitartottak az elődöknél. Kitangyoradio.com. Hát én egy hölgy, kérem szépen, Hollandiából, aki bizony hűséges volt. Ahhoz, aki annak idején ugye elindította a karrierjét Dieter Bohlenhez. Ő tehát Sissy Catch. I can lose my heart tonight.

Hello, Pista 67! Egy igazi kumulós szakértő a csapatban. CC Catch. És hát persze, hogy egy Dieter Bohlen szerzemény.

Egy szépség, tehát Hollandiából Caroline Müller, vagyis CC Catch. Egy Dieter Bohlen szerzemény, I Can Lose My Heart Tonight. Az igazat megvan, persze én egy kicsit talán szörösebb szív vagyok, mint a többi kollégám. Én talán könnyebben mondom ki egy előadóról, hogy egy slágeres előadó, nem úgy, mint Kézi példa, vagy éppen a Little Lion. Itt van például Kay Francis. Hát, ugye nálam egy igazán kétesélyes. Ugye ez már egy kettes számú próbálkozása volt neki. Shadows in the Night. Az éjszaka árnyékában. Kay Francis. Nálam, hogy ez már igazából nagyon súrolja a határt. Inkább csak a név viszi a slágert, illetve a zenét.

Szia Biborka, szép estét, vagy szép napot neked is. Ez a Bitangyó Rádió, benne a fafejű, fafejű Pinokio. Benne pedig ugye a szokásos műsor hétfőnként 16 órától egy címes lágerek 45-es fordulaton. Benne Kay Francis az éjszaka árnyékában.

Kay Francis. És bizony voltak az előadók, akik szintén egyszerűen olyan muzsikákat tudtak írni és előadni, amelyek bizony örökéletűek voltak, és még azok is napjainkban. Hát itt például ugye Madonna. Igaz, rengeteg botrány övezte a karrierét, kérem szépen a 80-as években. De napjainkig még mindig ugye fellép, és énekelget. Több-kevesebb sikerrel, legalábbis én szerintem. Ő neki már leáldozott, kérem szépen, a csillaga. Itt még ragyogott, kérem szépen, a 85-ben. Into the Groove. Ez már Madonna felvétel.

egy biztos. Róla azt nem lehet elmondani, hogy unalmas volt, legalábbis férfi szemmel. Szerintem volt a 80-ság egyik szexszimbóluma. Épp ez szinte minden slágere, vagy éppen minden dalas slágere volt annak idején a 80-as években, amit kiadtak, az bizony habzsolták a férfiak. Hát, hogy miért, azt nem tudom. Volt benne egy kis külső, egy kis belső, némi énektudás. Nem is kellett több a 80-as években.

Szóval egy biztos, neki futott a szekere, volt, aki futott utána, volt, aki persze futott előtte is, bármint a szekér előtt is, persze a szekér után. Madonna és az Into the Groove.

Fiatalként egyébként bomba volt a nő egyébként. Persze napjában sem néz ki rosszul. Persze az elsősorban köszönhető a plasztikai sebészeinek. Ő tehát Madonna és az Into the Groove.

Érkezik egy úriember, akinek szintén volt egyen nagy slágere, aztán persze jöttek a kisebbek. Az úriember a Mark Spiro és a felvétel, a Wind of Change, így is a változás szele, amely persze egy német tévésorozatnak volt a főcímdala. Tehát Wind of Change, Mark Spiro.

Szóval egy német tévésorozat, Das Haus im Wald volt a felvétel, illetve a sorozat címe, a dal címe pedig nem más, mint The Wind of Change, Mark Spiro a Bütöngyő Rádióban. De jó a németem, Das Haus im Wald. Igaz, kopasz tanultuk két évig. Az Ich liebe dich-et. Ott a két, és szinte anyanyelvű volt egyébként ebben az egy mondatban.

0: 1980 előtt születtek azok valódi hősök. Olyasféle igazi hollywoodi minden túlélő fene gyerekek. De tényleg, gondolj csak bele! Az 1980 előtt születettek, azaz mi, kész csoda, hogy életben maradtunk. Nekünk még nem volt gyerekülésünk az autóban, sőt még biztonsági öv se nagyon. Viszont biztosan tudhattuk, hogy a gyerekágyak festékében akad bőven ólom. A gyógyszeres és vegyszeres üvegek könnyedén nyithatóak voltak. Nem volt semmi furfangos védelemmel ellátva. De még a fiókok és ajtók sem voltak felszerelve biztonsági nyitóval. És mikor bicajozni mentünk, nemhogy könyökvédünk és sisakunk nem volt, de még rendes biciklünk sem. Azért az nem volt semmi. Mi még csapból ittuk a vizet, és azt se tudtuk, mit jelent pontosan az ásványvíz. Mi még nem nagyon unatkoztunk, ha tehettük, kimentünk játszani. Igen, ki? Egész nap kint voltunk, a szüleink pedig csak sejtették, hogy élünk és megvagyunk, hiszen még vezetékes telefon sem nagyon volt, nemhogy mobil. Pláne nekünk. Nyáron derékig élő fűben és közeli kis erdőkben játszottunk, mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Nem tudtuk, mi az a pollen, és a parlagfűről azt hittük, hogy a sárkányfű egyenes ági rokona. Ha elestünk, megsérültünk, eltört valamelyik végtagunk, vagy csak szimplán betört a fejünk, senkit nem pereltek be ezért. Egyszerűen mi voltunk a hibásak. Sőt, az erősebb elgyepálta unalmában a kisebbet és gyengébbet, az is rendben volt. Ez így működött, és a szüleink nem nagyon szóltak bele ebbe sem. Étkezési szokásaink Sóbert Norbi mércéjével mérve nap mint nap tartalmazták a halálos dózis többszörösét. De még egy McDonald's-on edződött átlagos amerikai elhízott kisgyerek is helyből nyomna egy hátraszaltót attól, amit mi leküldtünk alja címszóval. Gondoljunk a zsíros kenyérre, kolbászra, a disznósajtra, ki tudja, mit tettek bele, az iskolai menzára, ki tudja, mit nem tettek bele, és mégis itt vagyunk. A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin, viszont bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Szobi szörpöt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. A limonádét még magunknak kevertük, és mosatlanul lettük a fáról gyakran még éretlen gyümölcsöt. A WC perem alatt pedig baktériumok ezreinek kolóniái telepedtek meg, amik háborítatlan nyugalomban a predomestos korban. Volt néhány barát, aki már ismert olyat, akinek videója volt, vagy esetleg spektruma. Ez egyfajta számítógép volt. De szó sem volt PlayStationről, Xboxról, 64 TV csatornáról és kábel TV-ről, DVD-ről, surround soundról, internetről vagy mobiltelefonról. Viszont voltak barátaink. Olyanok, akikkel találkoztunk kint az utcán, a focipályán, a pingpong asztaloknál. Hogyha mégse, akkor egyszerűen becsengettünk hozzájuk, és beengedtek. Nem kellett megkérdezni a szülőket, sem a miénket, sem az övéket. Nem vittek és nem hoztak a szülők autóval. Mégis itt vagyunk. Nyakunkban lógott a lakáskulcs, mikor játszani mentünk, és nem ritkán fadarabokkal, botokkal harcoltunk. Labdával dobáltuk egymást. Mégis itt vagyunk. Nem ütöttük ki egymás szemét, a többi sebb pedig begyógyult. Focizni is csak az állhatott be, aki tudott. Akkor még volt egy íratlan szabály, amit ma nehezen értünk már meg mi is. Azt csináld, amihez értesz. Aki pedig nem értett a focihoz, pláne nem tudta rendesen kilúgni az ellenfél bokáját. Az csak csalódottan nézhette a játékot a rácson túlról. Vagy odébb állhatott és más játékot, más játszótársakat kereshetett magának. A szerelmet nem brazil sorozatokból tanultuk, csak egyszerűen megéltük. Boldogan szaladtunk végig az utcán az első csók után úgy, mintha már sohasem akarnánk megállni. Ha egy tanár nyakon vágott, nem szúrtuk le egy késsel, és nem pereltük be. És nem sírtunk otthon a szülőknek, sőt, ha lehetett, el sem mondtuk. Ismertük a törvényt, és ha vétkeztünk, szüleink nem álltak mellünk. Megtanítottak úgy élni, hogy tudjuk, mit jelent a kötelesség, a bűntudat, a jó érzés, a felelősség.
1: És a felelősség.
0: Meg a szavaknak a mélységét. Ezek voltunk mi.
1: Ezek voltunk mi?
0: Hűsei egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok értetlenül mosolyognak.

egy-egykori DJ, egy-egykori producer, Giorgio Moroder, és Filippo Kése felvétel. Goodbye, bad times, viszlát rossz idők.

Hát, Dutyi Dili. Tologatod a csapkodós lepkét, mi? Goodbye, bedtime. Philip Oké és Giorgio Moroder. Goodbye, bad times. Viszlát, rossz idők. Jönnek a jó idők. Hát nem éppen, ugye éppenség, ugye már esőt mondanak. Goodbye.

az hölgyeim. Thomas Anders. A hölgyek a bálványa. Annak ellenére, hogy ott lógott a nyakában a Nóra nyaklánc, akkori kedvesének. Jeléül. Már persze a nyaklánc már eltűnt, ahogy a Nóra is. Pitangyoradio.com. Modern Talking. És a takarító néni, igaz? Kedves maskura. Sherry, Sherry Lady. Hát ki a takarító néni?

Egy biztos. A Modern Talking elmondhatta, hogy egy zenekar, vagy egy slágeres előadók. Hiszen meg annyi aranyos pletelemez kötött a nevükhöz.

Az igazodta megvan, vagy egyébként tudod, szerettem a 80-as éveket, per rengeteg jó zene volt, és igen, csak a változatos volt, ugye a slágerista kérem szépen hétről hétre. Voltak németek, angolok, hollandok, belgák. Egyesült Államokból, a királyságból.

És bizony, bizonyképpen voltak még Svédországból. Vagy éppen a Norvégiából. Érkezik a norvég A felvétele, és az a kettes számú sláger kérdezőpen, mely így hangzik, The Sun Shines on TV. A nap mindig süt a tévében, legalább ott. The Sun Always Shines on TV. Ez tehát Morten Harket és csapata, a norvég A.

0: Hello, kedves Mókuska! Üdv a tesznek a háttérben! Ez a Bitangyó Rádió, benne pedig már a Fafejű Pinokkió egészen 18 óráig.
1: Egy örő, egy borottán, egy öröti borottán.
0: Benne ugye a norvégek nagy felfedezetje, Morten Harket és csapat az AHA! És a felvételnek persze mindig igaza van, kérem szépen, The Sun Always Shines on TV, vagyis a tévében ugye mindig süt a nap. Hát ez így igaz, kérem szépen. Na, Bitangyó Rádió! Attenzón! Figyelem, figyelem! Aki rossz a szerverem. BitangyóRádió.com. Bernie Paul! Attenzón! Go, go, radio!

0: Van Bernie Paul. Egy rádió.
1: Go! Go!
0: Go!
1: Radio!
0: Irány a rádió.
1: Oh, go!
0: Nem csak ármelyikhez.
1: Yo!
0: Csak a Semmitangyú rádió.

Attenzione! Go Go Radio! Ennek ez az 82. szerzett, tehát a Bernie Paul slágere itt a Bitang Rádióban. Hogy került itt az oroszlán? Ugye szól a spotban. Még csak meleg itt a háttérben. Hiszen 18 órától érkezik a porondra. A védőrácsokat leengedjük. Egy 79-es Johnny Vocaline sláger átjárat a 85-ből. Round One és az Inzire.

És persze, ha jól gondolom és jól tudom, igaz, kedves Wolfi barátom, szintén egyes slágeres előadóról beszélünk. Legalábbis én több slágerről nem sem emlékszem a csapatról, egyáltalán más nótáról sem emlékszem a csapat előadásában. Run the One és az Inzayer. Ez is persze egy feldolgozás, ugye egy 79-es Johnny Vakalán sláger átirata. Run the One és az Inzayer a Bitangi Rádióban.

No, köszönöm, hogy gyűl az évad, azt szokták mondani, de megjelentett Tika is a chatfalon. Jön az invázió, kérem szépen, jön a szúnyog invázió, szívom a véredet.

0: Szóval bármennyire fel ez igazság, egy egyslágeres adatot hallottunk a Randván személyében. In Desire szólt a felvétel, pontosan a feldolgozás 1985-ből.
1: Mi volt a kérdés?

Katanér hülyeséget, hogy hiányzott. Meg a végén elhiszi. Nobby Tangyó Rádió. Hát a Bonnie M. Pontosabban Frank Ferien Corporation. Anya és gyermeke találkozás a Bitangyó Rádióban.

Hát császunci, de rég láttalak. Megjött Eddie is. But it just don't work out that way. A cause of a life. Mondom, én Gyula, az éjjivad, a vérszagra.

Ugye azt tartja a fáma, hogy nincsen Pinocchio műsor Bonnie M. dal nélkül. A Team of Frankfurt Incorporation, anya és gyermeke találkozása a Bitangyó Rádióban. Hát hülye vagy fiam, egyes, ülj le!

Egyébként az igazatom megval, azért is szeretek lemezről dolgozni, mert rengeteg infót találtam mind a lemezboríton, mint pedig a lemezeken egyébként, mi segíti a munkánkat a nagy részben. A lemezet szakorongján már egy Feargood Sharky lemez található, aki szintén ugye úgymond nálam egy egyslágeres aladó. És köszönöm szépen a dalszerző, nem más, mint a Maria McKee.

0: még persze szintén énekelt egyes lágert. De mint dalszerzéseként fantasztikusan szerepel a hölgy. A következő dal a szerzője Maria McKee. Az előtt pedig nem más, mint a Fergal Shark, és a felvétel pedig a jól ismert Good Heart, vagyis a jó szív. Pitangyaradio.com.
1: Egy örö, egy boldottán, egy örötti boldottán.

0: egy Mária Mekki dal, egy Phil Sharkey tolmácsolásában, egy jó szívről szólt, a Good Heart. Ez a Bitangyó Rádió. Ugye lassan ráfordulunk a finishre, és énekedik már 18-ra, majd a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora. Majd pedig őt követem, hogy 20 órától Seal és a jól megszokott a Rock Villám. Mert ez a Bitangyó Rádió, igaz?
1: Igenis, feleséges úr!

egy nagy kedvencem, kérem szépen, a hölgy, aki gyanak idő még az Arabesque trióban kezdte pályafutását. Az, hogy 85-ben őt a szóló karrier. Egykori kedvesével, Michael Cretuval karöltve. Elkészült a dal, a Maria Magdalena. Persze meghozta várva várt sikert a hölgynek. Ő tehát Sandra. In the Heat of the Night, a Bitangi Rádióban, egy rádió határok nélkül. Most pedig érkezik két nagy öreg, kérem szépen, a Bitangi Rádióban. Abból is egyik ugye már eltávozott közülünk. Ő David Bowie. És Mick Jagger. Hey! Dancing in the Street. Tánc az utcán. Hát, hol máshol? David Bowie és Mick Jagger.

két igazán veterán sorban lévő énekes zenészkedő, vagy David Bowie, ugye sajnos, hogy nincsen már közöttünk, és Mick Jagger, a Rolling Stones egykori kiválósága, kérem szépen, itt a Bitangi Rádióban, Dancing in the Streets, ott a felvétel. No, akkor nézzünk körül, mi újság az államokban. Living in America. James Brown.

Úgy tetszik, a műsorra végre jöttek a nagy öregek, kérem szépen. Bitangyorradio.com, ugye benne tehát ugye a felvételen James Brown és a felvétel a Living in America 1985. Hát ismételten egy égi zenész, egy egyedi hang, Zanzibár szülöttje, egy saját dallal a Freddie Mercury és a felvétel I was born to love you, Freddie Mercury.

egyébként a dal szerzője maga az előadó Freddie Mercury. A Queen egykori kiválósága, hogy itt egy szóló próbálkozás. I was born to love you.

hölgyeim és uraim! Sánkájból pedig elrepülünk a fantáziák szigetére.

Te magam lehetek? Megszűnnek a gondok, bajok. És jön a zene.

Igen, a mókus itt a Singerman, a Sing Sing meg a Sha-la-la. Ez egy történet, ami persze ugye mindig így ér véget. Közel 3,5 percben. Ugyanis uraim, én köszönöm szépen mindenki megtisztelés, egyben neki tüntető figyelmet a 2 órában. Ez volt mára a sláger 45-ös fordulaton, Hanzi Zoltán a műsora.

0: man, oh watch you sing, single man. Érkezik 18 órától a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora, majd pedig őt követi 20 órától Szíl és a Rockvillám, mert ez a Bitang Jó Rádió.
1: Egy örő, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: További szép estét, és már egész is van a basszus kulcspá megint.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen.
2: Adios.
3: Adios.
2: Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir.
0: További szép estét, sziasztok!

Akuna Matata. Milyen gyönyörű szó!

Szeretném megköszönni a Fofi Fofiúnak az előttem lévő fantasztikus két órás zenei válogatását. Jó pihenést kívánunk neked, és ha teheted, akkor tarts velünk!

Nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalán. Tikát, szürke kisegeret, suncorgót, Pista 67-et, Maskurát, Larát, Edit, Dutyi Dilit, Bubut, a két robotunkat, R2D2-t és Bobit, a műsorvezető kollégák közül pedig Pinokiót, az előző két óra kiváló házigazdáját, és Mókuska is itt van még velünk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki jó adít, műsorvezetés, stb. Szóval mindenkinek köszönöm a jó kívánságokat. 2026. június 1-je. Tündér névnapja van. Tündi névnapja van. De hát minden tündi tündér, igaz? És hát azért írtok nekem a háttérben a Messengeren, és itt van velünk már Kacajka, remek műsorvezetés, jó hangulattal, sok-sok füllel, puszi-puszi neked is, nagy ölelés, ahogy Kardos Szilárdnak is, szia kis oroszlán, szép hétfő estét kívánok mindenkinek, jó lemezpörgetést, ha lesz, lesz. Kívánok mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódást, nagyon-nagyon jó Bitangyó Rádió hallgatást. Itt van velünk Musukám is. Jó műsorvezetést, kis oroszlán hegyezem a füleim. Jó fülelést.

És nem lesz éles a váltás, hiszen 1984-ben járunk Tina Turnerrel, és ahogy hallhatjátok, egy jó kis hercegős lemez szól. What's love got to do with it?

Ugye ez a feladat, hát ez is egy feladat. Nagyon fáradt vagyok, belárulom nektek, hogy tegnap korán sem voltam ennyire fáradt, mint a mai napon. De hát majd a zene az segít. Meg ti is, ugye? Szóval ez a dal ugye jöhetett volna eredetiben is, de nem eredetiben hoztam. Irány San Francisco, a Bitangyó Rádió. És itt a háttérben egy kicsit elgondolkodtam Szilárd írásán, hogyha lesz lemez. Tegnap is nagyon sok lemezt pörgettem. Mindig van lemez.

Szika mondja, mindig van elemez, hogy lehessen baki tábla. Na vigyázz, mi ide készítettem már neked egy Metallicát, de nem játszom le, ha nem viselked.

nagy-nagy puszim és ölelésem Haydn-nek, aki szintén itt van már velünk a cseten, és azt írta, hogy szépeket, illetve a háttérben munkából megérkező Joe Papának is puszi és ölelés.

láttam a fécen, és aztán persze azt is láttam, hogy Tündér egyből rám gondolt. Még véletlenül se rád, aki kitette. Ne, rám! Van még egy kis morha pörkölt. Szilárdnál, azt mondja, no kedli mani. Akkor szaggatni kell. Nagy puszi és ölelés! Dr. Annámnak is, már itt is vagyok.

Tudod, mikor tudok viselkedni? Ha egyedül vagyok. Akkor tök normális szokta. Ez se igaz. Szóval többnyire akkor normális szokta. Ez se igaz. Szóval

Michael Field. Itt van velünk Vida Erikám is. Szia, drága, jó műsorvezetés, hallgatózom. Szép estét mindenkinek, szép estét neked is. Puszi, ölelés! És hát itt van velünk Anna Mari is. Szia, lányom, jó adás, szép estét neked és mindenkinek az éterben. Puszi, ölelés oda is. Szép estét Svájcnak is.

hangszereső zenész. Az Egyesült Királyságból Grammy-díjas angol zeneszerző. The France.

0: takar, a baki takar.
1: Nem rontottam el. Pedig bizony, ahogy Mókuska írja, a digitális műfajból, MP3-ból visszatértünk a lemezjátszókhoz.

És még mindig lemez, egy csodálatos rock ballada. Két évvel ezelőtt egy brüsszeli szerzemény. ...1979-es a Scorpions egyik legszebb rockballada.

Itt van velünk a mi névnaposunk, legalábbis az egyik. Jó, Adit, kívánok, menet közben hallgatlak, de még megállunk hazafelé menet. Írta nekem Tündér. Úgyhogy nem is köszöngetlek most föl. Majd, ha már otthon leszel.

maskora, és boldog tündér névnapot kíván! És itt van velünk Szituskám, kedves András, sok szeretettel köszöntelek és hallgatlak. És hát elárulta nekem, kedves Szitusk, hogy piszokul fáj a feje, nem bírja a szélsőséges időjárás. Hát a frontok azok jönnek-mennek.

Tündi köszöni mindenkinek a névnapi jó kívánságot. És még azt írta, hogy a Scorpions koncert az menő. Hát kedves Tika, a legközelebb lesz Scorpions koncert Magyarországon, akkor egészen bátran, nyugodtan keres Tündért. Biztos elmegy veled. Én is biztos elmennék, ha otthon lennék.

Írja Tündér, de a DJ Bobo koncert is menő. Hát mehettél volna Metallica koncertre Tikával.

bevallom őszintén csaltam, tehát hogyha egy dalt 797 millió ember meghallgat, vagy legalábbis ennyiszer lejátszák, akkor az csak jó lehet. Enter Sandman.

És hát nagy-nagy szeretettel köszöntöm Békatkánkat is a cseten. Puszi, ölelés. És hát látom boldogan, hogy szürke kisegerünk is életre kelt.

Ön kedvencei. A 80-as... Yeah, 90-es...

Generation. Na akkor tiédre bitangog. Nem maradunk a rock vonalon, hiszen én utána majd 20 órától érkezik hozzátok Szil és az ő Rock Villám című műsora. What has happened to paradise? In motion or paralyzed? Isolation, immigration, frost. Nagyon szívesen, Tika. És hát nekem is döntenem kellett, hogy melyik ujjamat harapjam. Vegyek egy DJ Bobo pólót, ami rajta van az egész turné helyszínei, ahogy te a Metallica pólót vetted. De én bizony, ennél a lemeznél döntöttem. A pólót csak egyedül hordhatom, a lemez pedig játszhatom nektek, bitangok.

Maskurától sajnos el kell köszönnünk, mert hogy mennie kell dolgozni. Keveset nyugisat, kitartást. Puszi neked is. Ha teheted, Joe-t hagyd itt velünk.

Még mindig lemez. Gigi De Agostino. Ez volt az első vadi új lemezem, vásárlásom. És itt volt nálam Anna Mari, és Regensburgba vettem. Még erre is emlékszem.

és közben befutott már Hegedűs Juditkánk is. Szép délután, kis oroszlán. Csodás hétfős. Adit kívánok. Hát köszönöm szépen, puszi ölelés oda is. Jó zenehallgatást.

lassan-lassan beindul a passion. Írja Anna Mari, hogy nem tegnap volt, nem biza. Kicsit több, mint 2 éve már. Februárban múlt 2 évem. Mert ugye januárban a szülinapomon került hozzám a lemezjátszó, és aztán utána jöttél te, talán a következő héten.

Michael Jackson és a Bad It a Bitangyó rádióba, és egy kicsit babráltam a következő lemezzel, már hogy ilyen szép kristály színű, és új lámpa ide, új lámpa oda, nem látom a barázdát. De azért bepróbálkozok vele. Hát ugye a mai napon Tünde névnap van, de a tegnapi napon pedig Angéla névnap volt. És itt van velünk már Engine kis, szia kis oroszlán, hallgatlak, jó adást kívánok, köszönöm szépen drága, nagy puszi, nagy ölelés, és hát így utólag is nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok, a Bitangyó Rádió csapata hallgatói és jó magam nevében is. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise. És eltaláltam.

Itt van velünk Apusom is, szia kisbundás, jó ad itt neked sok füled, Tündének boldog névnapot kívánok, és ha van még több tünde, akkor nekik is boldogat, és azt írta, vigyázzak a kristállyal, veszélyes. A Max! És a királyok, na meg a királynők.

És marad még Éva Max, mert hogy nagyon kerestem egy lemezt, de már itt van. Mindjárt át is fogom keverni, nem fogom ezt a dalt végighagyni. Szeretettel köszöntöm a Bitang Jó Rádió chat falán B csoportost.

Modern Talking. Szintén még lemezről, lemezjátszóról pörgetve, ha már egyszer van. Angie's Heart. Repüljön oda Angie-nek.

Na volt itt már bordó, kristályszínű. Most egy kék. És egy kék fönn van velünk a cseten is, hiszen beköszönt már ide a következő két óra házigazdája, Szil. Jó adit kívánt, sok füle. Köszönöm szépen viszont neked is majd. És akkor még mindig lemezem.

húzza a szallagot. Egy long version. Mit loptam? A gifet? Remélem, mert zenét nem szoktam.

És Dr. Annám írja, hú, de régen hallotta, pedig nagyon szereti. Hát próbáltam ide válogatni különben olyan régen hallott dalokat is. Csak itt az első órában egy kicsit elvitte a lelkemet, a szívemet, a zenélés a lemezekkel.

0: 80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi.
1: Kétezertől napjainkig a legjobb remixek, és feldolgozások.

20 óráig vagyok ma itt veletek. És aztán hamarosan 20 órától érkezik majd hozzátok Szél és a Rockvillám című műsora. Egy icipicit reménykedtem benne, de hát nem is emlékeztem rá, hogy meg lenne a lemezek között ez. És hát nincs.

de tudod, rajtad nem olyan füles van, mint rajtam. Úgyhogy én azért hallom, hogy ez nem teljesen tökéletes, de szívből jött. Kívánok neked a Bitangyó Rádió csapata, műsorvezetői, hallgatói és jó magam nevében is nagyon boldog névnapot.

Hungária és az Isztambul. Igen, Tündér Tünde, érdeklődik kedves Hegedűs Juditunk, hogy Tündér Tünde? Bizony. Boldog névnapot kíván neked Juditka is, és minden Tündinek.

Na, akkor húzzuk meg a végét. És nem kell zavarba lenni, hiszen szerintem már te is megszokhattad, meg mindenki. Hogyha az én műsoros... Most én vagyok zavarva. Szóval, amikor én adásban vagyok. És itt vagytok velem. És én tudok róla, hogy valamit ünnepeltek. Akkor azért igyekszem mindenkit így virtuálisan megölelgetni és felköszönteni. Különben ugye hát a műsor elején elmentél, mert ugye dolgod volt, és így nem hallottad, hogy ugye a tegnapi Angélánkat is, mert tegnap Angéla névnap volt, felköszöntöttem.

azt már említettem nektek, hogy a mai napon 20 órától Majszil érkezik hozzátok is az ő Rockvillám című műsora, de nézzünk át a kedre. 16 órától vár majd benneteket holnap Szil. A holnapi napon ő kezdi, ahogy ezt megszokhattátok tőle. Lehet vele majd lazulni. Egészen 18 óráig, 18 órától reméljük, hogy jön Roni. Mostanában egy kicsit kaotikus neki. Illetve bevallom őszintén, nem tudom, csak láttam, hogy probléma volt a múlt héten is, de ugye hallgatni nem tudtam. Úgyhogy nem tudom, hogy végül is lement a műsora vagy sem. De elvileg holnap 18-20 óráig majd érkezik hozzátok, hogy éppenséggel milyen műsorral, hajrázásival vagy zenei káosszal, azt még egyelőre nem tudom. És 20 órától pedig, ahogy ezt megszokhattátok kedden esténként,

Igen, egy kicsit tündérszégyellős tényleg. Könnyű zavarba hozni. She's talking too much. She can say hello, hear the piano. Walking down the street, I'm waiting to go. It's like a long, long song on a radio. És meglepően jól viseli, hogy én visszaélek ezzel a helyzettel. La, la, la.

Jaj, hát ugye a rosszaság. Azt írta Tündi, hogy nem szeret sok ember előtt szerepelni, meg beszélni. És hát én is odaírtam, hogy én sem. De közben tüsszentenem kellett, remélem nem hallottátok.

Will William. És akkor elugrunk Veronába. A csapat neve is Verona. Hey boy!

Apusom elköszönt. Csoda szép estét, köszönöm, hogy itt voltál. Egy szóló dance utolsó előttiként itt a Bitangyó Rádióban.

Én velem majd legközelebb vasárnap 10-től 12-ig találkozhatok, illetve leginkább hallhatjátok a hangom hangját és a zenei válogatásom. Hogy addig leszek-e még, azt nem ígérem, majd ahogy a helyzet hozza.

Nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a két órában. Kívánok nektek csodás estét Szillel. Legyen olyan a holnapi napotok és az egész hetetek, amilyennek szeretnétek.

Jaj, bocsi Tika, nem neked akartam írni, hanem Dutyi Dilinek. Azt tudom, hogy a retik ül, az a visszatért Tika közénk.

Hejhó, halihó, nagyon szép estét kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak! 2026. június 1-e van, a nyári nap első, nyári hónap első napja. Hát kérem szépen, jelenleg 17 fok van itt Budapesten, Tünde névnapja van, minden kedves tündének boldog névnapot kívánok. És ugye van nekünk a chatfalon tündér, neked is nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok, és mindenkinek, aki tünde nevezetű, ugye? Hát kérem szépen, vannak másodlagos mai névnapok, Erasmus, Gracián, Graciana, Graciella, Hortenzia, Pamela, Pamphil, Fortunát, Juno, Justin Kund, Semiramis, micsoda név, Tibold, Kadosa, Paulina, Angéla, Kuno, Konrád, Simeon. Hát kedves Angélák is, ugye? Tegnap is, ma is dupláztak, úgyhogy boldog névnapot nektek is, és mindannyiótoknak. Boldog születésnapot, aki ma ünnepli a születésnapját. Ez itt a Rockvillám velem Szillel. Üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a kollégákat, ugye? Nagy puszi nektek. És üdvözlöm azokat a hallgatókat, akik bujdoskodnak, és a szerencsétleneket, és a szerencséseket. És hát mindenkit üdvözlök, aki szereti a rockzenét, mert ugye rockvillám van, mint minden hétfő este 8 órától egészen 10 óráig vagyok veletek. Üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket itt a Bitangyó Rádió chatfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Itt van kedves Little Lion, az előző két órai műsorvezetője. Hát, csaje, nagyon jó zenéket toltál, bizony, bizony. Aztán itt van Bobby, R2D2, B. Katka, Bubu 81, Dutyi Dili, Edi, Kata, Pista 67, Poét Lány, nagy puszi neked, aztán Szürke Kisegér, és az én kis szerencsétlenem, hát ugye, Tika. Nagy puszi nektek, kellemes rockzene hallgatást. Aztán jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon, itt van kedves Neszeres, nagyon nagy puszi neked, és Csimbóknak is kellemes zenehallgatást nektek mindannyiótoknak itt a redzonechat.hu oldalon, heavenface.com, nagy puszi nektek. Na hát akkor induljon a zenebona, pengessünk egy nagyot, mit szóltok hozzá? Még hozzá egy Pink zenével, hoztam egy kis Pink zenét. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping. Chuck Norris emlékére lett készítve ez a dal. To Earth's Lost an Angel a dal címe.

Nagy puszi, kedves Roli 35, Meli 1 vadrózsa, és még sokan mások.

0: Ez a Beton Jó Rádió.
1: Hey ho, halli ho, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a rockvillámba. Hát kérem szépen, poétlány írja, hogy a szomszédjától ki van, és hogy minden hangra ugrik. Hát, hála Isten, nekem jó a szomszédom, mert alig látom, úgyhogy ilyen gond nincsen. Amúgy a legelső dal az egy Poor Love a dal cím, és Michael Bennett az előadó. Én őt nagyon-nagyon megszerettem, és próbálok minden adásba hozni tőle egy-egy zenét. És hát bitang jó hang, brutál hangja van. Ugye? Na de én készültem nektek újdonságokkal is ezen a nap, erre a napra, úgymond. Magyar és külföldi zenéket hoztam. Hozok egy újdonságot, ami ugye fel lett dolgozva. És egy Zorán dal, a dal címe Apám hitte. Aztán ugye a rockzenéből sose, soha nem elég. Sose nem. Bizony. Iron Ellának is egy nagy puszi.

0: Hát kérem szépen, a hónom alá csaptam még egy Michael Bennett nótát, mit szóltok hozzá, remélem örültök. Last Train Home a dal címe, fogadjátok majd nagyon sok szeretettel tőlem, nektek! Bizony, a zenéből soha nem elég, bármilyen zene is szóljon, ugye?
1: Ez a Bitangyú Rádió.

A palack már üres, szürke kisegér. Nincs mit beleraknom. Csak egy üzenetet mindannyiótoknak, hogy legyen szép napotok holnap.

Hatalmas puszi, kedves Rae, Sunny, Aphrodite, Kerge Kaktusz, jön érkezik Ozzy Osbourne és Bonnie Tyler közös dala, Fire into Midnight Sky.

Haladunk is tovább a zenékkel, érkezik Deep Purple, Slider of Fortune. A Fortuna legyen kegyes hozzátok, főleg szombaton, ugye? Akkor van lottóhúzás.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejhó, hallihó, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a Rockvilám című műsoromba. Na de ne felejtjétek el, holnap is érkezem, majd 16 órától lazulni fogunk 1500-zal. Hát mindenféle zenét fogok akkor is hozni, és hát remélem, hogy mindenki boldogulni fog a napközben. Ugye 16 órától majd érkezem, aztán utánam jönnek majd a fiúk, Roni és Kézi. Nos, kérem szépen, hoztam egy bombát. Hát milyen bombát így kora este? Egy jó kis szexbombát. Aztán sok a kedvencét is hoztam, majd meghalljátok.

Képzeld el, szürke kisegér, egyszer én is kaptam ilyen csengőt ajándékba. Szex csengőnek hívják, és hát amikor megcsöngeted, akkor felhívás egy keringőre a pároddal. Tök jó dolog, én azt gondolom.

szerintem evezzünk kicsit lassúbb vizekre, mit szóltok hozzá? Hozz egy kis magyar zenét. Hát, figyelj, jön érkezik Hobobusz Band, hosszú lábú asszony.

0: one house. Oh, second Billy, oh.
1: Mivel már este van kikint nyugalomban, hát hoztam egy ide illő zenét. Fogadjátok sok szeretettel! A dal címe Enged belém, a Romeo vérzik.

Mindenkinek kellemes pihenést, aki éppen megy alukálni, csicsikálni, horkolászni, de ne csüggedjetek, délután is lesz velem adás, holnap 16 órától lazulunk. Várok mindenkit sok szeretettel, érkezik Lord, Ördög és Angyal.

Amúgy megsúgom, az ördög is egy angyal, ugye? Hoztam egy kis tularokkot, mit szóltok hozzá? Emlékeim udvarán a dal címe, fogadjátok sok szeretettel!

Minden rosszban van valami jó, szoktam én ezt mondani, mert ugye fontos az, hogy mindenhez pozitívan álljunk hozzá, még akár a rossz dolgokból is ki lehet jönni jól. Érkezik Lander Kills, nem szól a harang.

Jó kis testvér zenét hallhattatok. Sarah Thompson és Axel Thompson előadásában Hotel Hello. Hát kérem szépen, nincs még szombat este, de a következő dal címe Szombatesti Boogie. Hát figyelj, fülelj! Boogizni nem csak szombat este, jó? Hétfő este is jó, én azt gondolom, mit szóltok hozzá?

Itt is van Everlast, Everlast, Stone in My Hand, 2011-es lirikus felvétele itt a Bitangyó Rádióban.

Hát kérem szépen, akkor vannak ugye a királyok, a királylányok, és hát az angyalok, ugye? Jön, érkezik Nightwish, Wish, Eye, Hint, and Angel.

Bár a filmekben is mindig az angyalok férfiak, ugye? De hát van három angyal is, ugye, a filmben, a Kill Bill-ben még hozzá. Az angyalok. Mert hogy az angyalok is esznek babot, ugye?

Hát bevallom nektek őszintén, a Kill Bill nekem nagyon véres volt, úgyhogy én nem bírom az ilyen. Oda csapok, azt már dől belőlem a vér, meg ilyenek. Szóval oké, jó volt a témája, de így ennyi a történet.

ezért aztán úgy határoztam, hogy elmegyünk a Rózsadombra, mit szóltok hozzá, már rég jártunk a Rózsadombon, hozok egy kis blues zenét így a vége felére, mit szóltok hozzá, érkezik Hobo Blues Band.

Nos kérem, szépen elérkezett az idő, hogy elbúcsúzzak tőletek. Mit szóltok hozzá? Mert hogy nagyon gyorsan eltelt ez a két óra, ugye, ugye? Pikpak! Hoztam egy csodálatos zenét így a végére.

Nagyon sok mindenről szól maga a zene és a szövege. De aki még emlékszik a videóklipjére, egy nagyon-nagyon megható videóklip. Szóval én köszönöm mindenkinek a figyelmet, és azt, hogy itt voltatok velem mindannyian. Találkozunk 16 órától holnap, lazulunk ezerrel, várok mindenkit nagyon sok szeretettel, és a következő zenét fogadjátok el tőlem, és el is búcsúzok. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, érkezik az Earth Song Michael Jackson-tól.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Lent dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Ellen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika. I've been married long time ago.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.